0: SRF 3 gehört.
1: Ja!
2: Écoutez!
1: Hey, yo!
2: Hey, yo! De Winkisek! C'est Blink! Lex! Stress!